0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A Magyar Hírmagazint hallgatják, az ORF Burgenland magyar nyelvű napi hír összefoglalóját. A mikrofonnál Csikós Gréta köszönti Önöket. Mai adásunkban szó lesz egy osztrák-magyar rendőri összefogásról, amelynek köszönhetően egy határon átívelő bűncselekmény gyanúsítottjait sikerült közös erővel elfogni a magyarországi Veszprém vármegye területén. Ezt követően eláruljuk, hogyan reagált a magyar kormány a burgenlandi kőbányákból származó azbesztet tartalmazó kőzúzalék ügyében, illetve megtudhatják, hogy milyen károkat okozhat az extrém szárazság a mezőgazdaságban. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk! Összehangolt akció keretében fogtak el rablókat a burgenlandi és magyarországi rendőrök. A magyar rendőrség sajtóközleménye szerint a burgenlandi nyomozó hivatal bevetési csoportjával együttműködve a magyarországi Veszprém vármegyei rendőrök május 6-án hajnalban 3 férfit tartóztattak le. A gyanúsítottak az elmúlt fél évben több osztrák családi házba, valamint a hozzájuk tartozó tárolóhelységekbe is betörtek, és értékes vagyontárgyakat, köztük kismotorokat és kerékpárokat vittek el. Az egyik 33 éves férfi ellen európai elfogató parancs volt érvényben. A rendőrök mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 33 éves tettest őrizetbe vették, a kutatások során a rendőrök több biciklit is lefoglaltak a helyszínen, amelyeket a gyanú szerint szintén Ausztriából hozhattak el. A rendőrség nagy erőkkel keresi a csoport többi tagját. Friss hírként érkezett, hogy elkészült a patkányméreggel ellátott HIP bébi ételek toxikológiai vizsgálata, amely kimutatta, a Schützen am Gebirge településen megtalált manipulált bébi ételben található 15 mikrogramm méreg elfogyasztása nem okozott volna életveszélyes állapotot. Elfogyasztása esetén véralvadásgátló hatása lett volna, ami enyhe vérzéseket idézhetett volna elő. Ez az eredmény azonban csak erre a konkrét üvegre érvényes, a további megtalált manipulált üvegeket is egyesével megvizsgálják.
0: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
1: Tovább gyűrűzik a határmenti azbeszt botrány Magyarországon, ahol a kormány rendeletet tett közzé, amely szerint vállalnak minden felmerülő költséget. Szombathely polgármestere Nemény András szerint Nyugat-Magyarországon sok településen használhatták az azbesztes kőtörmeléket. A részleteket azonnal elárulja Sebestyén Áron.
2: Továbbra sem csillapodik a határmenti magyar területeken útburkolásra használt, magas, azbeszt tartalmú, Burgenlandból származó kőtörmelék körüli aggodalom. Nemrég a magyar kormány hivatalos rendeletet adott ki, amelyben az áll, a helyzettel kapcsolatos mindennemű költséget vállalnak. A rendelet azt ígéri, hogy felmérik pontosan mekkora területet érint a szennyezés, majd megvizsgálják, hogy milyen intézkedésekre van szükség az egészségügyi és környezeti kockázatok megszüntetéséhez. Nemény András, Szombathely város polgármestere szerint több település is érintett lehet. Említette Kőszeget, Sopront, de állítása szerint Vas megyében még másik 20-30 településre is juthatott a magas azbeszt tartalmú kőből. Nemény szerint érintett lehet Zala megye és Székesfehérvár környéke is.
1: Az évszakhoz mérten rendkívüli mértékű szárazság egyre komolyabb gondot okoz a mezőgazdaságban. A gazdák már most jelentős terméskieséssel számolnak, az aszály pedig nem csak a kártevőknek kedvez, de az erdőtüzek is gyakoribbak lehetnek. A részleteket Sebestyén Árontól hallják.
2: A márciusban és áprilisban Ausztria nagy részén tapasztalt szárazság aggodalmat kelt a mezőgazdaságban. Kiesésekre kell számítani, elsősorban a téli gabonafélék, a kukorica és a szója esetében, de a legelőkön is. Nyilatkozta kedden az APA hírügynökségnek József Mosbruga, a mezőgazdasági kamara elnöke. A szárazság jelenleg különösen Alsó, Felső Ausztria, Karintia, Steyerország, Bécs és Burgenland mezőgazdaságát érinti súlyosan. A Geosphere előzetes adatai szerint 1858 óta csak 4 április volt az ideinél szárazabb. 7 tartományban különösen magas volt a csapadékhiány, egyes helyeken még az áprilisi átlagos csapadék mennyiség 15%-a sem hullott le. A mély gyökérzetű évelő növények, például a szőlő és gyümölcsfajták jelenleg még kevésbé érintettek a szárazságtól. A cukorrépa termelőknek inkább van okuk az aggodalomra, a jelenlegi helyzet számukra messze nem optimális, főleg, hogy a szárazság elősegíti a cukorrépát rágcsáló ormányos bogár elterjedését. A súlyos szárazság miatt az utóbbi időben egyre több erdőtűz is keletkezett. A tűzoltóság Gráctól északra már nagyjából 2 hete küzd az erdőtűzzel, hétfőn pedig Eisenerz közelébe is riasztották a tűzoltókat, akik 65 fővel, 14 autóval és 2 helikopterrel végezték az oltást.
1: Hamarosan újra jelentkezünk Vír című népcsoporti televíziós magazinunkkal, amelyben a 6 népcsoport mindegyike saját nemzetiségi nyelvű riportjával jelentkezik. A mostani adás rendhagyó módon nem a megszokott időben, hanem hétfőn 10 óra 15 perckor lesz látható az ORF 2-es csatornán, illetve az adást az ORF 3 megismétli kedden 8 óra 55 perckor. Az adás során a horvát szerkesztőség egy Mária Celli zarándoklatról készített riportot, a cseh szerkesztőség a gombatermesztés rejtelmeibe vezeti be a nézőket, a roma szerkesztőség a nemzetközi roma naphoz kapcsolódóan készített riportot. A szlovák népcsoport az EU Art Network-öt mutatja be, a szlovén népcsoport az Iniciatív Angola 30 évéről számol be. A magyar népcsoporti szerkesztőség pedig a Kőszeg és Lining, vagyis Szalónak várak közötti kooperációról számol be. Ez utóbbi riportból íme egy kis ízelítő.
3: A két vár több szeretne lenni, mint múzeum. A terveket Kőszegen egy közös sajtótájékoztató keretében mutatták be. Póca Zoltán, a Jurisics vár igazgatója kiemelte, már most nagy a hasonlóság a két vár között.
4: Ugye a kőszegi vár is kulturális centrum is, kiállítótér is, múzeum is, és egyben emellett olyan kulturális centrum, ahol a helyiek is meglátogatják a programokat, és hát a kőszegi várszínház, tehát magyarul egy színházi program is szerepel a kínálatban, úgyhogy az a hármas funkció, ami a turizmus, a közművelődés és a színház, ez tulajdonképpen megjelenik mindkét helyen, és ez a hasonlóság egyben azt is jelenti, hogy nagyon sokrétű a kínálatunk, és reméljük, hogy egymást ezáltal jobban tudjuk ajánlani, hiszen olyan vendégek érkeznek hozzánk, akik mindannyian hasonló témában érdekeltek, akár történelmi területen, akár kulturális élmény területen, akár olyan művészi élmény területén, mint például az új kiállítások, vagy éppen az új színházi előadások, vagy koncertek.
3: Olyan együttműködés is elképzelhető, hogy valamilyen programot oda visznek, tehát a másik várba, most kölcsönösen értem, legyen az egy zenei program, vagy egy kiállítás akár.
4: Ez lesz a következő időszak feladata, tehát jelen pillanatban, hogyha valaki belép a kőszegi várba, vagy a szalónaki várba, akkor láthatja, hogy a másik vár mikor van nyitva, milyen látogató időben, milyen kiállítások vannak, tehát ajánljuk egymást. A következő lépés az, amikor már nem csak a vendégeket ajánljuk, hanem adott esetben egymást is látogatjuk, és egymás helyszínein is megjelenünk különböző programokkal, azért alapvetően itt a zenei programokra kell gondolni. Hát lassan haladunk, szeretnénk egy kicsit példát is mutatni a határmenti településeknek, hogy keressük egymás barátságát.
1: Tehát a Vír népcsoporti magazin a szokásostól eltérően hétfőn lesz látható az ORF 2-n, 10 óra 15 perckor, illetve kedden 8 óra 55 perctől az ORF 3-on. A riportokat a nemzetiségi nyelveken német felirattal követhetik.
0: Időjárás.
1: Jó hír a szárazságtól tartó gazdáknak, este és az éjszaka első felében helyenként erős záporok és zivatarok is előfordulhatnak, amik éjfél után csillapodnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 12 Celsius fok között alakul. Holnap, pénteken újfent meleg és napos idő várható. Délelőtt egész Burgenland területén napsütéses időre számíthatunk, délután azonban felhőréteg alakul majd ki az égen. A hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Északról és északkeletről enyhe, közepes erősségű szélre számítsunk. Ezzel a mai hírmagazin adásunk végére értünk. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Csikós Gréta búcsúzik Önöktől. További szép estét és jó rádiózást kívánok!